Ellepeleti pai mikatunge. Niaye fulta midungun. Chuman pifoi mi kapai mi. Chawem.